0: Lašoto Marod je stumešunen o Radio Romano, katar o Švedicko radio. Kado dopaš časo si metumenca i Agnes Lokatoš. Andra je sotno programo šajšunen paleromengo samudari pe. Sostar kodo najbud pinžardo. Taj sar šaj kodo pinžara velpe, telelpesko tampek čačutno levelo, sar kodo sas, taj sar kodo na klas. Tela dujto lumako maripe sas duj naciji savale mudar nas andalengo etniciteto, leromen taj leži dovon, von nakle sakodo perdal. De adies kerep diferencija po holokaust, maškar le duj mudari mata, vitena naskodo. O profesori Jan Seling anda Södertörn högskola gina väl o prejek židovosko vitnesmål, så kodo manus diklas peske jakenca ando Auschwitz.
1: Seling berättar, jag hörde hur zigenarna skrek mördare på tyska. Han säger också, nästa dag när lägret var tömt kom Mengele tillbaka tillsammans med en officer. Jag hörde vad han sa och kan därför citera det. Så syn på all romantik med zigenarlägret.
0: Citera lingomudari peci di kelas pe prelende sarmanusha, kaske shai du kalvariso. Le himleroski vorba asaimasa sas. Če bari brigaj, ke hasaj lastar, sa i romantika ando koncentrahun slagro, obihaťari pe si baro. Sostar mangel pe adieste kerel pe diferencia, maškar le židovongo, taj le romengo holokaust. United States Holocaust Memorial Council las pe angle kataro kongreso jekmia i jašela oktovardešto berš. Te vas delpe te sikavelpe o holokaust, taj te kidelpe andelove pek Amerikako holokaust memorial museumo. Savo vi puterde kodoleske štarvarde štaj trim berš palpale. O profesori Ian Hancock anda Texas universiteto saskom vazdas le romengo holokaust. Bov vi maladilas le prezidentosa Bill Clinton. Taj manglas le svile romengo samudaripe sar vi penelpe poraimos ta vel je krig anda muzeumo. A ješa era kelpe buťa po muzeumo so sika vele romengo holokaus, de kodo najbud.
2: In my mind, this simply represents a situation that has existed for more than 40 years. Ever since the Holocaust Memorial Council was created, we have been very badly underrepresented, even excluded.
0: Le romengi reprezentacija po muzeumu sijek cino kotor, de si vijek ekskludacija.
2: Well, right now, although we have had interaction, even conflict with the United States Holocaust Memorial Council and the United States Holocaust Museum.
0: Solerom na kemperdal tela holokaus pa kodo le židova vorbin tajnale rom. Anda kadoke vi anda lumaki averrik vazdelpe reakcija. O Orhan Gajuš anda Izmir Turkija penel, so kerelpe najpejek čačutni rig.
3: Sada penel na adikeren o zakono so dendas o kongreso, amerikako kongreso pala o muzeu. Kada la manešav diveso praveno muzeu, me pravdes penav, nafti dureder amen te avas duito vasteske manuša.
0: Viando njamco profesori Histo Kučikov das peski reakcija.
4: Si je kvari savo monopolu katare rike židovenge oprav o holokostu i sa stilu mja pakel kaj o holokostu sa snuma e židovenca naj sa avermanu šenca.
0: Paromengo holokaust naštih vorbi pe bile romengo, kado sas taj vi adjesile romengo slogan, penel o profesori Ian Hancock.
2: I reminded the people there that our slogan is nothing about us without us. but there was no response to that.
0: Amekataro Svedisko Radio Manglam Tejanas so starle romsi exkludime ando holokaustosko ferelesning vorbipe. Jek email avilas mange kataro museumo katar Ileja Wolfson. Vo iskrindas pal pareke kado numa andako dosi so starjek časosko vorbipe avlataj namaj but. Datunčo gindo žalkote so starči daspele romen minimum dešu 5 minuci Von tešaj vorbim pa penguo holokaus. Sarle rom nakreper dalkodo. Kana pušlem lepe jek intervju, aba či skrinde mange pal pale. De bišal dema pe pengi internatoski rig, ke kote šaj dikav, ke vile romengo holokaus si vas do. De me kote čira krem but. Museumo ande America ando Washington vazdas pe anda holokaust, kai dui nazie mudarde pe ande pengo etniciteto, le rom tai le židova. Tai inke Stokholmoski deklaracija savis žal avri pe kodoke, ko holokaust šoha naštik bisterpe. De kodoke aldaske le romengo holokaust, inke mai bud pizdas pe tele. Tai kodoka melte bistrelpe. Kašunensi o profesori Ian Hancock and the Texas Universiteto.
2: It was voted in Stockholm that the word Holocaust only applies to the Jewish victims. So, since we are not Jewish, although some of us are Jewish as it happens, there's plenty of Jewish Roma, but since as a people we are not Jewish, we don't qualify for that label, and therefore, although we are acknowledged as victims of Nazi aggression, even the word genocide is now being used, you will not see the word Holocaust used in connection directly with us.
0: Ando Svedo inkerdas pe due internationella conferencii pa holocaust. O anglonosas ando Stockholmo 2000 bers. Ando Malmösas 2000 bistajekto bers. Ando anglono conferenso le romengo holocaust sas totalno bisterdo. Numa uni rom tri instarsiene, kon sas potan te shai shunen sokote perelpe. Jek kandalende sas o profesori Ian Hancock. Vov sas kodo manuš, kas palo sekundo dine 5 minuti tila Stokholmoski angloni konferencija.
5: There's been an awful lot of silence about Roma at this conference.
0: Kad iskurto ilustracija avel andas veries radio ekot. Le temesko ministeri Göran Persson atunci pendas 2000 berg ke romen nashtik bistren inki okar. De pare sasvon bisterde 2000 bista jekto berg te la duito holokaust konferanso. Tai numale koronavirusosko angle geli pesokerdas ke inki jek berg cirdas pe i konferencia tai kade rom janglete maren petejan angle te len 5 minuti ande vorbimasko skamin, kodikon las transas i Miranda Bulustranta.
6: Your Majesties, dear Prime Minister of Sweden, distinguished survivors of the Holocaust, Roma and Jews.
0: Telelpe angle vajte sika velpele romengo holokaust, taj kodolesko bari pe taj duk, Čilas jek maj barot han, čando dujto konferanso. Kasko vercas, atunči le temesko ministeri o Stefan Löfven. Dele romtela dujto lumako maripe, nakle sako do sarle židoba. Rik pe i rik paša je kaveste. I dunka Helena Bihari pene sarvon zumavnas tigaraven dujeterne židovanken kanavilen ingerde le njamcura.
7: Tai avile egdes enyamtsi sar samasra ande kodovesh terenza paima bish familia samas Τα τούν τσαβιλέ νιάμτσι τετεάρα καρμιλή, εύτα οχτώ τετεάρα. Τα εκεί δύναμε σα αύρι αν τα τάν. Λύναμε αύρι, τα επενδύνε και εσύ τεζάς λέντσα. Να, νο καδέ έχω και εντρεγγυρωμένη βή πούς και δίνε του ιατρίνε γένε σαν με τσούστε να σμάει σίγβα εδβαρέσω. Μα επένα σε κβόρ παπά μοντάρνας, λιγάνε σάρσας. Μουρδέ με είπε δύο ζητοβάνκο να κάνει καβέλ μαγκαδικότη. Δύο ζητοβάνκοι Ιράκλια σοκάρα. Μουρδέ μακράς και πάει πήρε ο κόρμος για να σκάλα κυράμεν τα έκαιρτα ο κάλλο. Τα μακράς λίγο μου είτε να μην πάρνε τα μην κάλλη. Τα μην σας σωβέ να σαν το τάντε μέρα. Μου ραπαινιά σαν με σωβάσα σαν τα οικοδολτού Ιράκλια μην σαν τη εκπερί να σωβάσα. Τα μουρδέ σε νόλας λέ και τέρνε Ιράκλια σας που δε σπάνε δε σωσόβε περσέγγε. Τα λιγκεντάτες λιγκεντή ανιγκερδί. Τα καναμένε και δυνάμε αύρι ζάγκλε και ζητουάν και πούς και δυνέλε. Μην για ακούτε. Μην για αν το βέσκω τι μουντάρτελε. Τσίγκερτελε αμίντσα, μουντάρτελε. Τα δίκες κάτι σας και κατώ βάρε ο μάνος κανατέλ πεκίντο παλπάνε. Τα αβέλ κοντάν την κούγη.
0: Τεσσερόλ πε πάλ παρε ποδούι το λουμακό μάρι πε σι πάρο. Τε βορμπί πε πακοδό, σο εκ μανούς να κλάς περδάλ σι ίνκε μαϊ πάρο, σο σταρβόν τραίν περδάλ ίνκε ο κβαρ σακοδό. Σαρβόν βορμπίν λέγε άσβα πικιάν. Τε ίνκε αγιές καμέλ τε πενέλ πε και σι εκ διφερενσία μασκαρ λε δούι μουδαριμάτα. Ο Orhan Gaius πανέ και βιλερόμ σας μουδάρδε ανταπέγγω εθνισιτέτο.
3: Σώσταρ σας μουδάρδε σωσκευόν σας Ρωμά. Σώσταρ νατσιστικά είναι η ιδεολογία. Κερδάς το βέλο μουδάρυπε ερωμέγγω σαρ σωσάς εζιδουβουρέγγω.
0: Αγίες λερόμ κρουιάλ αντιλούμα βάστεν πέγγω γλασσό. Σώσταρ λερωμέγγω χολοκαούς τσίγινα βέλπε πε σάκοδο τάν και αελεζιδουβόγγω. Ο προφέσορι Ιαν Χανκόκ Πενέλ λερόμσιτε ίνκρεμπε καί πέγγω τσάτσιπέ.
2: The strongest weapon we have is the truth. People hate the truth. And we have Nazi quotations. Quotations from people from the Nuremberg trials who plainly said there was no difference between Jews and gypsies. They were treated for the same reasons, using the same methods. We lost about the same percentage of our total number in Nazi-occupied Europe. There was no difference.
0: Λερωμένγο κοινό μου δάρει πες σιέκ φάκτο, σάρβιλε ζιδοβόγγο. Βίτε να καμέρ κοντότε πινζάρελ πε πεσάκοντο λεβέλο. Παλαδούι το Ολοκαούς κονφεράνσο σαβωσάς αντομάλμε πέντας ο Σβεδίτσκο ρεγέριγγο και βάζελα πιεκ Ολοκαούς μουσέουμο βιάντο Σβεδό. Σαβω αγιέσι αντο Στοκόλμο, ταί πουτερδάς πες και βουδρά Αγγλουνό Ιούλι δούμια ταί βιστάιδούι το Μπέρζ. Decilende ciracel pe but palerumengo holocaust. Pelengi internatos kiri gracel pelengo angluno utstelning. Ande savosi avri shutto efta manushenge patrietura, savala trainde perdal oduito lumaco mari pe. Anda codola efta manusha sinuma ie cromiaco patrieto, Hanna Dimitri Brazinska. Peromengirik i presentatia nai bari. Λέμ κοντάκτο πο τελεφόνο λε Στοκολμός και Ολοκαούς Μουσεουμόσα τε πουσάβ σώσταρ λερωμέγγω Ολοκαούς Σικαβέλπε νούμα γεκ πατριετώσα. Κασουνένσι ο Ντάν Χουλκβίστ. Μουσιέ παιδαγόγο εγγυκάτορι.
8: Βι κόμμα στρέβε εφτερ ατ givetvis att den romska delen, det romska folkmordet eller förintelsen av romer då, att det kommer att ta en större plats eller stor plats. Och att det mer eller mindre kommer att bli ett, ja, jämnbördigt på det sättet att det är två folkmord som genomförs samtidigt. Och att de är likvärdiga i mångt och mycket.
0: Romta i föremål najteshol pe avri panel o museumo. Anda kodo sasnoma jek juvji alo sardi. Demo mangen te den le romen jek mai barot han ando museumo panel o Hultqvist. Le museumosko intereso žalkaringle shavora, tai shavorenge shavora. Vonte penem penge purengi historia. Kado si duito tai trito generacija palamari pe. Kassamangen intervjutekaren.
8: Kopplingar till förintelsen, att de har sina mor och farföräldrar eller någonting sånt. Så att det behöver inte vara just de överlevande, utan vi kan tänka oss andra generationen och vi kan tänka oss liksom barnbarn som berättar om vad de har hört, om vad deras föräldrar har varit med om. Det är vi jätteintresserade av.
0: Kalle Stockholmsko holokaustmuseumos sita vel viekšvedicko ketane kudipe le holokaustosa savosi dosta paro. Direktno pala duito lumako maripe le romen našai peta ven ande ando švedo pelengrig i granica sas pandadi. Le parne busonca pala o maripe anenas le židovon ando tem. Kada le busonca štarom žangle ande teresen ando švedo. Vi kodola saste muroven tele pengebal tajte hokaven ke vivon si židova. Historia ki fakta pele romengo holokaust taj švedo najbut. So ke danešaj kuvelpe. Dekcino rekomendacija korodipe kerdas le holokaust museumoske o jurnalisto Carl Johan Folkesson ta o jurnalisto Dušan Marinković.
9: Čena vlengo gindo si te avveljek svedicko kopling pegado material. Feri megindiv aj vio Carl Johan gindil ke te jas kataro barnbarn vaje save då får du inte den här första hands informationen sarpelempe. Amaro rekommendation sas te dikes soppen den epore anda Ungro, anda Tjekoslovako, anda Jugoslavia ke anda kadita ma si putvitnesmål.
0: Jek romano rod grup der rod karingo museumo sar vonte vazden tajte si kaven le romengo holokaust. Jek andalende si ofret tajkon.
10: Najbut informacija te das pa le rom ke akanacin das le romen le rom kati ando fele akanazo ma vente cidin saj informacija hajte den Andrej kaj o museo amburu mandagotan nej buste fick även på en pengo hemsida.
0: Nej butsora kelpe, tajta välja sig svedicko ketanipe le holokaustosa, de optimismo si, ke o holokaust museumo kerla je klasi buti.
10: Torim ke smo smuler, akanam maj but, zor kont tu ti kadem so anche sale con menge and dito lumia con marimo e gado sa stamburum che camesti che le critica caren furon levande historia no ma vi lende sa mare exhibisie par par rom hai dipo hai vi dic a cana poste des bers pildam ande polska romensa ande tante te sika vas länge sarsas och holokaust numa godasi ke nai but andale rom kai silen interesa te vadinga do ke mucha te penon so chachinos nai but rom kai kamel hai nai but rom kai kai anel so sa so anklista so ande but le miako marimo ke kuta de kas kan anel ja so ande polska le romensa ande tav vonci asic vonci anen kranci pekado vonci din pekado sas vare kanon.
11: I poren sitter väl ett vittnesmål?
10: Le poren den vittnesmål.
0: Och Radio Romanok kärdas jäk dokumentarno programmo Savo Bushol sosta ženas kadecera på romano Holokaust. Kote o forum för levande historia Chijanglas Tepenel so star silende kadecera so von sikabem paromengo holocaust. Caroline Scherner sa stillförordnad över intendent.
12: Men jag vet ju också att det romska folkmordet har, jag menar med rätta så finns den här kritiken och den här diskussionen, och jag är liksom först med att skriva under om att det romska folkmordet har lyfts fram för dåligt och att det tog alldeles för lång tid innan det erkändes till exempel. Jag tror att man behöver ha ett samtal inom akademin kring de här frågorna. Jag vet att det också pågår.
0: Inke Chia Jespala Dui Bersnastik Penelpe Go Forum för levande historia Shutotele Jek Majbari Rik Beromengo Holocaust Von Vitera Klepenge Purane Trin Hasarde Interview Zavala Saskerde Manuschenza Kontra Inde Perdal Oduitolumako Maripe Von Vipenenke Nai Butrodipe Pairomengo Holocaust O professori Ian Hancock anda Texas Universiteto Penel Keko dosi čačo ke najdosta rodipe pale romengo holokaust de si dosta buco si kavel ke vile rom nakle sako do perdal sole židova.
2: And it's true that not enough scholarship has been undertaken. That is true. But it's not true that there isn't enough out there that already tells enough of the story to convince anybody, any rational mind, that there was no difference between the Jewish genocide and the Romani genocide in actual practice.
0: Le Romengo Holocaust cikamelte ginavelpe, numa sarne posko mudari pe, folkmord ando svedo. Savo siek dos, Penel och professori Jan Selling, anda Södertörn universiteto.
13: Som historiker menar jag att begreppet förintelsen, om vi nu ska använda det, så bör det beteckna det nazistiska folkmordet i sin helhet, alltså rasistiskt motiverade folkmord på judar, sinti och romer. Det är så begreppet numera används i Tyskland när det gäller till exempel de centrala monumenten i Berlin. Och det får absolut inte bli en konkurrens och motsats mellan judiskt och romskt.
0: Och holocaust för inte essensar begrepp sakade sitte jalpe romsar pe jidova. Kashunde sas och professori Jan Selling, anda Södertörn högskola.